Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a dokumentumok a vitnyédi beruházásról, az ittas vagy bódult sofőrökre vadásznak a héten a rendőrök, megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekültbefogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon, a héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi Roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a lámpák fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorolják.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Különleges együttállás a következő éjszakákon. Fecskeház lesz a Martfői egykori férfi szálló. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik. Mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvó vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az ekkori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Megkezdődött a próbaüzem a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
3: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiunknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
4: Minden cserpcsapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztés és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek. És sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és hét környékbeli település mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forint értéket vittek el. Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A Jendrassik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok az év 166. napja, mindjárt itt az év leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája. Ma június 15-e van, sok boldogságot a névnapos Jolánoknak, és Isten éltessen minden szülinapos best hallgatót is. Heinz Gábor Big, aztán a Margaret Island és Diana King az első hármas sorrendje. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 15-e, hétfő a mai dátum. Ma van a természetfotó világnapja, illetve az idősek bántalmazása elleni világnap. Aki pedig már elindult és dugott balesetet lát, jelezheti a többieknek 0620-55-55-155. Bő egy hónap múlva foci VB döntő, a most érkező sztár Madonna is ad egy mini koncertet a döntő félidejében. American Pie, ezt halljuk most tőle a Besten.

0: Ezt a fennem a legjobb zenék. A záporok, zivatarok után felfrissült a levegő, és szükség is van rá, mert hogy muszáj egy picit felkészülnünk a hétvégi kánikulára. A hétvégén 35-36 fok is lehet majd. Jön tehát a kánikula, és hamarosan egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Endein, Beautiful Things, mindjárt fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A lehullott csapadékmennyiség továbbra sem elegendő. Hosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Folytatódik a kátyúzás Jászberényben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók. Igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata. Nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek. És sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. A záporok, zivatarok után napos felhős idővel indul a hét. Főleg a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. 21-26 fokra van kilátás. Ezután pedig napról napra melegszik a levegő, és egyre szárazabb lesz az idő. Jön a kánikula, hétvégén 35-36 fokot is mérhetünk majd. És jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül is. Santanától a Maria Maria Besten. Jó reggel!
1: Best FM! Best FM! A legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok és jó hetet! Ha dugó baleset van valahol, remélem nincs, de ha igen, akkor várom az infót 0620 55 55 155. 7 után szól majd George Michael dala. És az előttünk álló hétvégéről énekel Gáspár Laci, füllet forró nyár. Jön a kánikula, igen, 35-36 fok is lehet majd a hétvégén, részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. Elbontják a szabálytalanul épített horgástégeket. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a jegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági fősatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a fősatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Alapvetően kedvező nyár elejé időjárás várható környékünkön. A jelenlegi előrejelzések szerint a hét nagy részében a napsütés lehet meghatározó, miközben a hőmérséklet fokozatosan emelkedik. A legmelegebb délutánokon a hőmérők megközelíthetik a 28-30 fokot. A hajnali lehűlés ugyanakkor továbbra is kellemes marad. A légkör időnként labilissá válhat, ezért helyi záporok és zivatarok előfordulhatnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Krisztina Aguilera kezd a Cápa mese betét dalával, jön a Car Wash, de még ebben a fél órában Meredith Brooks és Anastasia is énekel. Aki dugott balesetet lát, Jolánt szülinapos szeretne ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 15-e a mai dátum. Pontosan 40 éve a mai napon nyitották meg a Hungaroringet. 1986-ot írtunk. A száguldott cirkusz tehát jubilál nálunk az idei szezonban. A verseny július 24-e és 26-a között lesz. És legalább olyan bika hangja van NST-sának, mint amennyire erős egy F1-es autó. Őt halljuk, mármint NST-sát és a Paid My Dues-t a Best FM folytatásban. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő, egy-egy futózáporral, 21-26 fokkal. Így indul a hét, de hogy mi lesz a folytatásban, kiderül a hírek végén. Annyit már most elárulhatok, hogy készüljünk a kánikulára, a hétvégén 35-36 fok is lehet akár. Részletek mindjárt, aztán DJ Tonka és a Don't Be Afraid folytatja a hétfő reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Különleges együttállás a következő éjszakákon. Fecskeház lesz a Martfői egykori férfi szálló. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik. Mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóba vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Megkezdődött a próbaüzem a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 15-e van, hétfő. Sok boldogságot kívánok a Jolánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 99 éve ezen a napon született Foki Otto animációs filmrendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója. 72 éve a mai napon született James Belushi, amerikai színész, láthattuk például a Kutyám Jerry Lee-ben. Ma 62 éves Courtney Cox, amerikai színésznő, a Jó barátok Mónikája. Nyolcvan éve ezen a napon született Demis Roussos, egyiptomi származású görög énekes. Negyvenöt éve ezen a napon jelent meg a Duran Duran első stúdióalbuma. És 57 éve a mai napon született Ice Cube, amerikai rapper, énekes, színész, producer, író. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok! A szokásos hétköznap reggeli eseményeket leszámítva, itt-ott kisebb dugó, araszolás, nincs különösebben nagy torlódás, és nem tudok balesetről sem. Akinek van közlekedési infója, az küldheti a friss hírek alatt is. 0620 55 55 155. A következő órában biztosan szól majd a TLC slágere. És a New Level Empire is. Rögtön 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Tiszavirág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával, kézműves vásárral. Tiszavirág kerékpártúrával lesz foci VB park, a parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tiszavirág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live Tina Turner emlékkoncert is többek között. Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: Egyre népszerűbbek a lombkoronatanösvények, melyekből találunk érdekeset makón, gyomaendrődön, ipolytarnócon, a Tolnai hegyháton, ám az ország egyik különleges lombkorona sétányát a Nagykunság fővárosában, Karcagon lejjük. A parkerdőt még 2005-ben alakították ki, akkor még csupán egy hatállomásos kocogópályával. Hamar szükségessé vált a megújulás, aminek köszönhetően több futópálya közül választhatunk. Néhány éve adták át a közel 300 méter hosszan kanyargó sétányt a 70 éves fák között, amely 6 méter magasban található, így különleges kilátás nyílik az erdő élővilágára, a fák formájára. A lombkorona sétány 40 interaktív állomásán jobban megismerhetjük a növényeket és az itt élő állatokat, miközben minden évszakban új kilátás fogad minket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: A lehullott csapadékmennyiség továbbra sem elegendő. Hosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Folytatódik a kátyúzás Jászberényben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók. Igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
4: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztés és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek. És sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
3: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt, jó hetet kívánok, június közepén, 15-e van hétfő, tehát sok boldogságot kívánok a névnaposoknak, ők ma Jolánok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 5 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok, hozom Eminemet, nem sokára a Dimples D-t, most pedig DJ Sammy dalát, a The Boys of Summer-t.
0: Best

suck a DJ. So listen, what I

0: Best FM, a legjobb zenék, a nagypater újból a régi tesóval készül duettre, azaz Eminem, aki nagypapa lett, egy a hip-hop berkekben terjengő pletyka szerint 25 év után újra közös trekken szerepel majd Jay-Z-vel, akinek új albumán hallható majd a duett. Addig is jöjjön a 8 mérföld filmzenéje Lose Yourself, Eminemtől itt a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yeah.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hála a jó égnek, nyugis a hét eleje az utakon. Ha rosszul tudom, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re, és mérsékeltem meleg, napos, felhős hétfő, itt-ott még pici zápor zivatarra. A hétvégén viszont kánikula jön 35-36 fokkal. Részletes időjárás jelentés hallható majd még a nem sokára érkező hírösszefoglaló végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a hírek után Mark Morrison-dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. Elbontják a szabálytalanul épített horgástégeket. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Alapvetően kedvező nyár elejé időjárás várható környékünkön. A jelenlegi előrejelzések szerint a hét nagy részében a napsütés lehet meghatározó, miközben a hőmérséklet fokozatosan emelkedik. A legmelegebb délutánokon a hőmérők megközelíthetik a 28-30 fokot. A hajnali lehűlés ugyanakkor továbbra is kellemes marad. A légkör időnként labilissá válhat, ezért helyi záporok és zivatarok előfordulhatnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Közlekedési info a 0620 55 55 155-re jött. Azt írja valaki, hogy Budakeszi úton a bíróság után baleset, rendőrmentő, stb. Ez tehát a helyzet a fővárosban a Budakeszi úton. Köszönjük szépen! Jó utat, ezt leszámítva úgy tűnik nyugisan indul a hét, és természetesen a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Jön egy újabb közülük, az Everybody's Free, a Rozellától. Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hétvégén itt a nagybetűs nyár, jön a kánikula 35-36 fok, és jön a nyári napforduló is, a leghosszabb nap, a legrövidebb éjszaka. De mindenek előtt pillanatokon belül a friss hírek jönnek, a következő órában pedig egy pörgős dallal az MNS. És a Bell Hello is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Körösi Möcs Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskyvel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel. Süsü családi fesztivál kisújszálláson a Városháza téren június 21-én vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével és Bíró Csongor műsorával is. Artiáró összművészeti fesztivál június 26 és 28-a között a Szolnoki Művésztelepen lesznek kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is, fellép a Rambler és Kanizsa Gina, a Vasárnapi Gyerekek, továbbá fellép még a Lóci Játszik és a Korai Elektrik is többek között. Arany Csillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren június 27-én szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Különleges együttállás a következő éjszakákon. Fecskeház lesz a Martfői egykori férfi szálló. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik. Mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
4: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóba vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
3: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Megkezdődött a próbaüzem a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: The Beach Boys, The Jackson 5, The Bee Gees, vagy Van Halen, vagy a most érkező The Corrs. A közös bennük, hogy testvérek alapított a zenekarokról van szó. Az írek négyen vannak, Andrea, Jim, Caroline és Sharon, és már a szüleik is zenéltek kis írkocsmákban. Breathless, 4 perc elmúlt 9, jó reggelt, jó hetet, június 15, hétfő. Sok boldogságot kívánok a Jolánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál. A 60-as és a 61-es kilométer között egy sávot lezártak, egy-két kilométeres torlódásra kell számítani az arra autózóknak. Ma a Classic House, holnap pedig ehhez hasonló funky slágerek a 90-es és 2000-es évekből. 6 és 8 között a Night Shift-ben itt a Best FM. Most a Flip the Script folytatja a YouTube-ével a hétfő reggelt.

0: világ ellen. Best FM a legjobb zenék. Ricky Morrison és Franz Sidoli, azaz az MNS, egy brit producer páros érkezik 2000-ből. Először instrumentális verzióban adták ki a Salson Nuggetet, aztán óriási siker lett, és megjelent egy évvel később hivatalosan is már vokállal. A brit kislemezlista 6. helyéig menetelt végül a dal.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Kanye Williams énekelt a szombatról, amikor is az év leghosszabb nappala, a legrövidebb éjszakája közeleg, illetve hát a hamisítatlan kabriós nyár 35-36 fokkal. Most pedig Nelly mellé huppanhatunk be egy körre. Ride with me a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve keres.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Közeleg a Szent Iváni nyár szerelem, Rómeó és Júlia. Szól majd egy igazi nyári sláger a Young Hearts Run Free Kim Mezeltől, és nyári zápor is jöhet, akár odakint is, de itt az éterben is. Persze már kevesebb eséllyel, mint tegnap, és napról napra melegszik az idő, és ha már szóba került, Szent Iván éjjele környékén kánikula lesz a hétvégén. Részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Fightboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejtelésével.

0: után 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával, kézműves vásárral. Tisza Virág kerékpártúrával lesz foci VB park, a parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tisza Virág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live, Tina Turner emlékkoncert is többek között. Körösi Möty Fesztivál június 19-én és 20-án a Cifrakertben Sterbinskivel, Minával, Szecseivel, Jaminával, Chris Rudy élő koncerttel és Honey Beast koncerttel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon, még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: A lehullott csapadékmennyiség továbbra sem elegendő. Hosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát. Folytatódik a kátyúzás Jászberényben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók. Igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
4: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata. Nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek. És sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
3: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. A történtekről értesítették a rendőrséget is. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Az első Nick Brace-Gördöltől Ezt látná a rendőr a személyében, ha igazoltatná siként. A 90-es évek végén a Balearic House és a trance műfajok egyik legnagyobb úttörőjévé vált. Előtte grafikus dizájnerként dolgozott, és klasszikus zenei képzettsége is van. A decemberben újból nálunk koncertező Brian Adams-el közös Love on the Run című dala indítja az órát 5 perccel múlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, jó hetet, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2004-ből szól a Maroon 5 zseniális debütáló stúdióalbumának, a Songs About Jane-nek harmadik kislemezeként, a She Will Be Loved, amely a Billboard 100-as listáján az 5. helyig jutott annó.

0: szerezte fel a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között a külső sáv ma is lassabb, mint az átterelt belső sáv, ahol még folyamatosan lehet haladni. Az M7-es Székesfehérvári szakaszán karbantartás miatt a Budapest felé vezető oldalon a 64-es Székesfehérvár centrum és a 60-as Székesfehérvár dél csomópont között egy sávot lezártak, egy-két kilométeres torlódással készüljön, aki arra autózik. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom én is. 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Been a long time, long time. Shouldn't have left you, without a dope beat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvény módosítás jöhet ma a parlamentben. Kiváló minőségű a természetes fürdővizek többsége. Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Mától megint akcióznak a rendőrök. Az ittas, bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton is lesz. Bárhol leinthetik a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az érkező kánikula hallatán sokan keresik a padláson, a garázsban a kismedencét, hát a felfújásához majd DJ Jazzy Jeff még szolgáltatják a tempót. Szól a Summertime, nem sokára a Follow the Flow zenél, az órát Amy Winehouse indítja. Back to Black, 4 lassan 5 perc elmúlt 11. Jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom, hadd égjen, majd elmegyek, és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél, de nem fúj vissza a bőröm, páncélból van, a szívem pedig a cél, mindegy, hogy mennyi

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Best FM a legjobb zenék. Egy gyönyörű hasonlattal a svéd észobész érkezik. Life is a flower, az élet egy virág, és kapott is némi locsolást a hétvégén. A következő hétvégén viszont hervadozni fog a hőségben, 35-36 fok, ez várható majd.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik a 6-os főúton, a főutat lezárták a 93-as kilométernél Dunaföldvár és az M6-os Paks észak csomópont felhajtója közötti szakaszon. A rendőrség a főút forgalmát az autópályára tereli a 98-as Paks észak és a 87-es Dunaföldvár centrum csomópontok között. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az Alcázar dalával és Majoros Ritával indul a hétfő délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvénymódosítás jöhet ma a parlamentben. Csalók hoztak létre kibervédelmi oldalt, dolgozott a jégkármérséklőrendszer vasárnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülés tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A Kőszenléti rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt csugalja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert, és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát remélem, hogy velem tartanak a mai délutánon is. Együtt vesszük a hétfői akadályokat, és isszuk a délutáni kávét, vagy még most együtt ebédelünk, és hozom mellé a legjobb zenéket. Mindjárt jön Cardigans és Tom Jones és a Burning Down the House, előtte Ákos a Black Eyed Peas, és most az Ákazár indít.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, hogy telik a hétfő, nagyon remélem, hogy igazán kellemesen. Hát képzeljék el, az enyém nagyon csodásan, és jó, most nem akarok itt hencegni, meg felvágni, de imádom a kolléganőimet. Hát képzeljék el, hogy könyvhéten voltak a múlt héten, ahova én sajnos nem tudtam elmenni, és előbb vettek nekem könyvet, mint saját maguknak, mert meglátták a Muminok egyik történetét, és azonnal lecsaptak rá, és elhozták nekem, mert eszükbe jutottam róla. Gyerekkoromban, a 90-es évek elején imádtam a Muminok történetét, a finnországi svéd író Tove Jansson történetei, és hát a Mumin trollok megjelentek képregényben, könyvben, mesében, gyanítom, hogy nem mondok ezzel újdonságot, szerintem azért elég sok mindenkinek megvan, aki már élt a 90-es évek elején és mesét nézett, szóval most így a rádión keresztül is gyorsan megköszönöm nekik, egyszerűen imádom, és nagyon meg vagyok hatva, köszönöm. Szóval nekem már jól indul a hét, jól indult ez a délután, és nagyon remélem, hogy öröknek is így lesz, nem hencegek tovább, inkább hozom a legjobb zenéket. Sting és Mami dalát jön mindjárt a Desert Rose, itt lesz Alicia Keys és a Fallin, most pedig, ahogy már az óra elején beígértem, a Cardigans és Tom Jones dalával megyek tovább. Burning Down the House, itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is hozom a közlekedési információkat, úgyhogy akik úton vannak, hallgassanak mindenképpen Best FM-et. Az M6-os autópályán a 17-es és a 165-ös kilométerek közötti szakaszon pályakarbantartók dolgoznak. Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, a sávzárásoknál nagy figyelemmel tessék autózni. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az információk. Bárki, aki jár az utakon, de bármelyik városból van információja. Nagyon-nagyon várom, és köszönöm, hogyha megírja vagy felhív az üzenettel. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a TSC és a Waterfalls.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvénymódosítás jöhet a parlamentben, tiltják a brit tinik közösségi média használatát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Kezdődik a tavaszi ülésszak utolsó ülése a parlamentben. Egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be tisztségét. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Holnap rendkívüli ülés tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. Nagy-Britannia is meglépte, betiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy a teljes körű tilalomról szóló döntést országos konzultáció előzte meg. 116 ezeren nyilvánítottak véleményt, a szülők 90%-a támogatta az alsó korhatár kijelölését. A tilalom vonatkozik például a Facebookra, TikTokra és az Instagramra is, de a WhatsApp és a Signal üzenőportálokra nem. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, elmúlt egy óra is 4 perccel, megy tovább a nap, megy tovább a délután. Egy-két isteni slágerrel jöhet a délutáni kávé mellé pedig a Halott Pénz, a Bamfunk MC's vagy éppen Beyoncé Halo dala. Jön majd a TLC is, de előtt a Deja Vu és az I Can't Stop indítja ezt az órát. Én pedig csodás hétkezdést kívánok mindenkinek.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma könyves kérdés van. Na oké, nem hencegek tovább, hogy milyen cuki könyvet kaptam a kolléganőimtől, viszont ez megihletette a nap kérdésével kapcsolatban. Ki melyik könyvbe, történetbe költözne bele idézőjelesen, hogyha lenne rá lehetősége? Akár gyerekkönyv, akár kedvenc, mostani olvasmány. Kinek melyik az a történet, ami igazán megmaradt, és ahová igazán beköltözne? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefon. Számunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kedvenc sztorik. Ki melyik könyvbe, történetbe költözne bele? Ez a nap kérdése, várom a válaszokat. A halott pénz pedig már zenél is. Ahol a május földet ér, itt a Best FM-en. Hogy lett

0: Budapest FM a legjobb zenék. Csabitól jött egy üzenet, hogy a Hungária körúton Budapesten baleset történt, méghozzá a Hungária körút Magyaródi út találkozásánál. Nagyon köszönöm az információt, kell a te kis fennakadásra számítani. Az M2-esen a 42-es, Kozsd és a 39-es Rád csomópontok között pedig munka folyik. Forgalomkorlátozás van, jelzőrök irányítanak és váltakozó irányú a forgalom. Az M6-oson is dolgoznak a 171-es és a 165-ös kilométerek közötti szakaszon, éppen pályakarbantartók dolgoznak. A Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, úgyhogy ezzel kell számolni, erre kell figyelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még információja, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerekkel jelentkezem a következő órában is. Pár perc és délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Caesar Sisters. És jön Rózsa Magdi is a papír sárkánnyal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdődött a tavaszi ülésszak utolsó parlamenti ülése, az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem, csalók hoztak létre kibervédelmi oldalt. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az előző kormány által tervezett vitnyédi migránstáborról beszélt napirendelőti felszólalásában a miniszterelnök. A tavaszi ülésszak záró ülésén Magyar Péter rámutatott, 5 milliárd forintot fordítottak volna a beruházásra az ígéretekkel ellentétben. A parlamentben ma egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be a tisztségét. Ezen kívül megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit, és sürgősséggel tárgyalja az országgyűlés a médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosítását is. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körben lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A közszeléti rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt csugalja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Hőhullám érkezik a hét második felében, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, elmúlt 2 óra is lassacskán 5 perccel, úgyhogy megyünk tovább jó hangulattal, mit szólnak hozzá. Hozzok mondjuk Shania Twain-t, jön a Man I Feel Like a Woman, de itt lesz majd Jarul Ashanti-val és egy kis romantika, na meg az Always on Time. A Caesar Sisterrel már lehet is táncolni, jön az I Don't Feel Like Dancing. Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki melyik könyvbe, történetbe költözne be, és miért. Azt írja Andi, én a Harry Potter világába költöznék be, mindig is szerettem volna egy varázspálcát, és nagyon irigyeltem a roxforti hangulatot. Sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint a hétköznapi élet, és hát jó lenne egyszer egy bagnyot is kapni a postaláda helyett. Na azért az nem is lenne rossz. És ha már a klasszikusoknál maradunk, akkor írt Péter is, hogy ő a Gyűrűk ura történetébe költözne, méghozzá a megyébe. A hobbitok élete neki nagyon szimpatikus, és jó ételek, nyugalom, természet, kevés stressz. Mi kellene még? Mondjuk egy hétfő délutára. Teljesen igazad van, bár én inkább Völgyzugolyt választanám. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló történetek. Ki melyik könyvbe költözne bele, vagy éppen történetbe? És miközben jönnek az üzenetek, zenél nekünk Shania Twain, akiről nem sokára egy életrajzi filmet forgatnak, méghozzá az egyik nagy rajongója lesz a rendező, aki óriási megtiszteltetésnek veszi, hogy Shania Twainről filmet forgathat. Egyébként már megjelent néhány évvel ezelőtt az énekesnőről egy, de állítólag ez most egy sokkal nagyobb durranás lesz, és minden benne lesz. Azért eléggé mondhatom azt, hogy mozgalmas élete volt eddig is. Az énekesnőnek idén tölti egyébként a 60. életévét, úgyhogy azt hiszem van mit forgatni. És hát reméljük, hogy az isteni dalai is benne lesznek, például a Man, I Feel Like a Woman. De addig hallgatjuk itt a Best FM-en. Let's go, girls!

0: Vesztefem a legjobb zenék. Baleset történt az 51-es főúton Dömsödön, méghozzá a Pósa Lajos utcánál, a főút 51-es kilométerénél. Félpályás útzár mellett folyik éppen a helyszínelés. Baleset történt az 5-ös főúton is, a Szatymazi körforgalom közelében egy motor ütközött autóval. A baleset vizsgálat idejére lezárták a főutat, Balástyánál Dóc felé, Szatymaznál pedig Sándorfalva felé lehet kerülni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, bárki bármit lát, köszönöm, ha jelentkezik az infóval. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

dip trip, get Fantasia. Jazz and hip-hop.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Különleges együttállás a következő éjszakákon. Fecskeház lesz a Martfői egykori férfi szálló. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik. Mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvó vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az ekkori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a lendő fecskeház esztétikus formája. Írják a város honlapján. Megkezdődött a próbaüzem a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
3: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók. Igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
4: Minden cseppcsapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek. És sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és hét környékbeli település mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forint értéket vittek el. Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A Jendrassik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És indul egy szuper hét a stúdióban, már Fodor Attila üdvözlet. Indul majd a Tisza Virág Fesztivál a holnapi napon, és jön a jó idő, a kánikula. 35-36 fokok is lehetnek majd pénteken és szombaton is. Meg nálunk most érkezik egy szuper dal, a Duran Durantól. Ezúttal a Reach Up for the Sunrise.
0: 102.4 Best

Holnap lesz az év legkorábbi napkeltéje, és a hétvégén lesz majd a legrövidebb éjszaka is az évben. 102.4 Best FM a legjobb zenék, ezzel egyidejűleg pedig érkezik a kánikula is, egyre kevesebb felhő lesz majd felettünk, és pénteken akár már 35-36 fok is lehet a legmagasabb nappali hőmérséklet. A hétvégén ugyan lehetnek záporok is azért a térségben, de azért a 36 fok körül maximumokat megtartjuk egészen a jövő hét közepéig, legalábbis a mostani infók alapján. Holnap kezdődik a Tisza Virág Fesztivál, kézműves vásárral, borházak utcájával, foci VB parkkal, Tisza Virág kerékpártúrával, és például mozival is a Versegi Parkban, ahol holnap este 9-től a Gríz látható. A Tisza Virág Fesztivál nyitónapján a park színpadon felép majd Gerendás Péter 20:15-től, a Maláta színpadon pedig többek között a Rudán Joe Band látható majd 20:45-től. Most pedig a Black Attack dala érkezik itt a 102.4 Best FM-en a Heartless.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Jöjjenek most a további heti programok, például a Körösi Möcs Fesztivál is ezen a héten lesz, pénteken és szombaton a Cifra Kertben, pénteken Sterminskivel, Minával, illetve Szecseivel és Jaminával, szombaton lesz majd főzőverseny és bemutatók, 18 órától Chris Rudy élőkoncert és 20:30-tól Honey Beast élőkoncertje is látható majd. Múzeumok éjszakája ezen a hétvégén a Damjanich János Múzeumban szombaton 16 órától ízekbe zárt történetek, kiállításokkal, mézes kalács készítéssel, előadásokkal. 22 órától táncázzal, a Szakajtó népzenei műhelyjel, 23:30-tól pedig tízugrással. A szolnoki vasúti almáriumban 16 órától szombaton lesznek tálatvezetések, retro oktatófilmek, 18 órától pedig teraszkoncert, a MÁV férfi kórus és a szolnoki Kodály kórus közös műsora is látható. A múzeumok éjszakáján szombaton 16 órától a Reptárban lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi, szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tálatvezetés is. A művésztelepen 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel várják az érdeklődőket, de lesznek műteremlátogatások is. Törökszent Miklóson a múzeumok éjszakáján szombaton 15 órától lesz vásári forgatag, 17 órától látható a Csicsogó Báb Színház előadása, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de még lesz tűztánc, boszorkány bábégetés és tűzugrás is többek között. Este 10-től pedig a Varázskönyv titka, családi mesés kalandozás is lesz a könyvtárban. Strandnyitó parti abátszalókon a Tiszató strandon, szombaton 10-től családi és gyerekprogramokkal, este beach diszkóval, 20 órától pedig a Happy Gang koncertjével. Süsü Családi Fesztivál kisújszálláson a Városháza téren, vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától pedig Bíró Csongor műsorával. Most meg érkezik a Dark Souls, ők a Bonnie M dalát használták föl, Barbara Streisand a legjobb zenék között.
1: Barbra Streisand.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok belvárosában a Tiszavirág Fesztivál miatt korlátozásokra, terelésekre és lezárásokra is számítani kell, ne megszokásból vezessenek. A hónap végéig tart a félpályás lezárás a 4-esen itt Szolnoknál a Szent István Tisza hídon. A 4-esen továbbá a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítés miatt van útszűkület. Monornál az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leálló sávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Ugyancsak Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Tiszafüred belterületén a Tisza-Szőlőse vezető úton van félpályás lezárás. Püspökladányban a Kálvin térnél kell útszűkületre számítani. Útszűkület van Tápiószecsőn a 31-esen. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de a 106-os kilométernél Debrecennél is sávlezárás van útépítés miatt. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet ott közlekedni. Ahogy Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Márki Márknak a múlt héten volt a születésnapja, ezúttal Prince Ital Joe-val közös dala hallható a 102.4 Best FM-en, a United.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Különleges együttállás a következő éjszakákon. Fecskeház lesz a Martfői egykori férfi szálló. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik. Mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvó vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
1: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előrehaladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a lendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Megkezdődött a próbaüzem a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
3: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók. Igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
4: Minden cseppcsapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata. Nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alakozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek. És sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és hét környékbeli település mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forint értéket vittek el. Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A Jendrassik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ezen a napon született Fenyő Iván, Volmut István, Harsányi Gábor, illetve Tábori Nóra színész. Ekkor született továbbá James Belushi és Courtney Cox, valamint Anna Torvus színésznő. Utóbbit a Last of Us-ban és a Rejtélyben is láthattuk. Én Fodor Attila vagyok, és Sean Paul dalát indítom ezúttal.
0: 102.4 West

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változó.
1: Holnap lesz az év legkorábbi napkeltéje, és a hétvégén lesz majd a legrövidebb éjszaka is az évben. 102.4 Best FM a legjobb zenék, ezzel egyidejűleg pedig érkezik a kánikula is, egyre kevesebb felhő lesz majd felettünk, és pénteken akár már 35-36 fok is lehet a legmagasabb nappali hőmérséklet. A hétvégén ugyan lehetnek záporok is azért a térségben, de azért a 36 fok körül maximumokat megtartjuk egészen a jövő hét közepéig, legalábbis a mostani infók alapján. Holnap kezdődik a Tisza Virág Fesztivál, kézműves vásárral, borházak utcájával, foci VB parkkal, Tisza Virág kerékpártúrával, és például mozival is a Versegi Parkban, ahol holnap este 9-től a Gríz látható. A Tisza Virág Fesztivál nyitónapján a park színpadon felép majd Gerendás Péter 20-15-től, a Maláta színpadon pedig többek között a Rudán Joe Band látható majd 20-45-től. Ezúttal az OMC folytatja a zenei listánkon, ezúttal a How Bizarre.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. I got the love in the music. I got soul.

0: 92.4 Best FM a legjobb zenék. Jöjjenek most a további heti programok, például a Körösi Möcs Fesztivál is ezen a héten lesz, pénteken és szombaton a Cifra Kertben, pénteken Sterminskivel, Minával, illetve Szecseivel és Jaminával, szombaton lesz majd főzőverseny és bemutatók, 18 órától Chris Rudy élő koncert és 20:30-tól a Honey Beast élő koncertje is látható majd. Múzeumok éjszakája ezen a hétvégén a Damjanich János Múzeumban szombaton 16 órától ízekbe zárt történetek, kiállításokkal, mézes kalács készítéssel, előadásokkal. 22 órától táncázzal a Szakajtó Népzenei műhelyjel, 23:30-tól pedig tűzugrással. A szolnoki vasúti almáriumban 16 órától szombaton lesznek tálatvezetések, retro oktatófilmek, 18 órától pedig teraszkoncert, a MÁV férfi kórus és a szolnoki Kodály kórus közös műsora is látható. A múzeumok éjszakáján szombaton 16 órától a Reptárban lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi, szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tálatvezetés is. A művésztelepen 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel várják az érdeklődőket, de lesznek műteremlátogatások is. Törökszent Miklóson a múzeumok éjszakáján szombaton 15 órától lesz vásári forgatag, 17 órától látható a Csicsogó Báb Színház előadása, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de még lesz tűztánc, boszorkány bábégetés és tűzugrás is többek között. Este 10-től pedig a Varázskönyv titka, családi mesés kalandozás is lesz a könyvtárban. Strandnyitó parti abátszalókon a Tiszató strandon, szombaton 10-től családi és gyerekprogramokkal, este beach diszkóval, 20 órától pedig a Happy Gang koncertjével. Süsü Családi Fesztivál kisújszálláson a Városháza téren, vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától pedig Bíró Csongor műsorával. Most meg itt van Yes Yes és Szabó Ádám közöse a Gyengéden, a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok belvárosában a Tisza Virág Fesztivál miatt korlátozásokra, terelésekre és lezárásokra is számítani kell, ne meg szokásból vezessenek. A hónap végéig tart a félpályás lezárás a 4-esen itt Szolnoknál a Szent István Tisza hídon. A 4-esen továbbá a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pirisnél közműépítés miatt van útszűkület. Monornál az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leálló sávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Ugyancsak Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Tiszafüred belterületén a Tisza-Szőlőse vezető úton van félpályás lezárás. Püspökladányban a Kálvin térnél kell útszűkületre számítani. Útszűkület van Tápiószecsőn a 31-esen. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de a 106-os kilométernél Debrecennél is sávlezárás van útépítés miatt. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet ott közlekedni. Ahogy Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Az első emelet sikere volt annak idején a dal Csak azért is szerelem, a 102.4 Best FM-en az Ártevén.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Különleges együttállás a következő éjszakákon. Fecskeház lesz a Martfői egykori férfi szálló. Megkezdődött a próbaüzem a Tiszaligeti strandon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik. Mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvó vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
2: Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az ekkori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája. Írják a Város honlapján. Megkezdődött a próbaüzem a felújított szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben, írja a szoljon.hu. A csaknem 7 éve zárva tartó strand hivatalosan június 19-én nyitja meg kapuit. Addig előzetes regisztrációval lehet kipróbálni a létesítményt. A fürdőben már használhatók a kül- és beltéri medencék, az öltözők, a játszóterek és a kondipark is. Ugyanakkor néhány szolgáltatás még nem működik teljes körűen. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
4: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
2: Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. Lezárták a szolnoki Tisza híd átvezetését. A korlátozás a dilatációs szerkezet cseréje miatt vált szükségessé, és várhatóan június 16-án, kedd délután 3 óráig tart. A Magyar Közút közölte a szoljon.hu-val, a munkálatok új szakaszba érkeztek, ezért a kerékpárutat is érinti a kivitelezés. Az autósoknak továbbra is félpályás lezárásra kell számítaniuk. A teljes útzár idején a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják az átkelőt, a tehergépjárműveket pedig az M4-es autóútra terelik. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazúgból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók. Igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást. Hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
5: Minden csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek. És sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
2: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Beszakadt egy csatornafedél egy férfi alatt Szolnokon, a Tófenék és az Ady Endre út találkozásánál. A szoljon.hu megtudta, a férfi a nyílásba zuhant, de csak kisebb horzsolásokat szenvedett. Az esethez a polgárőrök vonultak ki, akik a helyszínen ellátták a sérültet. Az érintett útszakasz fenntartója a Magyar Közút, ezért a sérültet arra kérték, hogy a hibát a társaságnál is jelezze. A polgárőrség szerint fontos a csatornafedelek rendszeres ellenőrzése, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló balesetek. Újabb kátyúzási munkák kezdődnek Jászberényben, olvasható a szoljon.hu-n. A város 3,3 millió forintot biztosít több mint 200 úthiba kijavítására. A kátyúk évek óta a lakosság egyik leggyakrabban jelzett problémáját jelentik. A városvezetés továbbra is várja a lakosok jelzéseit az úthibákról. Két mobil szivattyút telepítettek a Tiszára Szolnoknál, hogy az alacsony vízállás se okozzon gondot az ivóvízellátásban. A szoljon.hu szerint a folyó vízszintje jelenleg mínusz 297 cm, ami mindössze 4 cm-rel magasabb a valaha mért legalacsonyabb értéknél. A szakemberek ezért egy úszó vízkivételi rendszert helyeztek el a szolnoki vízműnél. A berendezés szükség esetén akkor is biztosítani tudja a vízellátáshoz szükséges víz kitermelését, ha a Tisza tovább apad. A szivattyúkat már tesztelték, megfelelően működnek, de egyelőre nem kellett használni őket. Az intézkedés Szolnok és hét környékbeli település mintegy 91 ezer lakosának ivóvízellátását védi. Ékszereket loptak el szolnoki lakosoktól magukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak kiadó csalók. Az elkövetők házkutatásra hivatkozva jutottak be az áldozatok otthonába, majd a figyelmüket elterelve több millió forintnyi értéket vittek el. Javában zajlik Szolnokon az egykori Konstantin általános iskola épületének felújítása. A Szolnoki Szakképzési Centrum honlapján közölte, saját költségvetéséből 65 millió forintot fordít a beruházásra. A munkálatok várhatóan június végére fejeződnek be. Az ingatlanban jelenleg a Pálffy vízügyi technikum diákjai tanulnak. A Jendrassik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Ismét egyre nyáriasabb időjárásra van kilátás térségünkben. A hét elején már stabilabb légköri helyzet alakulhat ki, mint az előző időszakban, ezért a napsütéses órák száma növekedhet. A nappali hőmérséklet várhatóan többnyire 24 és 29 fok között alakul majd, ami már kifejezetten kellemes nyár elejé időnek számít. A reggelek frissek maradnak, általában 13 és 16 fok közötti minimumokkal.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ma van Ice Cube rappernek a születésnapja, aki jó néhány film szerepet is elvállalt az elmúlt években, és ekkor az ABBA 74-ben vezeti a nagy lemezek listáját a Waterloo-val, az Eurovíziós dalverseny győztes dallal egyetemben. Martin Solveig, Rocking Music most!
0: 102.4 West FM.

Holnap lesz az év legkorábbi napkeltéje, és a hétvégén lesz majd a legrövidebb éjszaka is az évben. 102.4 Best FM a legjobb zenék, ezzel egyidejűleg pedig érkezik a kánikula is, egyre kevesebb felhő lesz majd felettünk, és pénteken akár már 35-36 fok is lehet a legmagasabb nappali hőmérséklet. A hétvégén ugyan lehetnek záporok is azért a térségben, de azért a 36 fok körül maximumokat megtartjuk egészen a jövő hét közepéig, legalábbis a mostani infók alapján. Holnap kezdődik a Tisza Virág Fesztivál, kézműves vásárral, borházak utcájával, foci VB parkkal, Tisza Virág kerékpártúrával, és például mozival is a Versegi Parkban, ahol holnap este 9-től a Gríz látható. A Tisza Virág Fesztivál nyitónapján a park színpadon felép majd Gerendás Péter 20-15-től, a Maláta színpadon pedig többek között a Rudán Joe Band látható majd 20-45-től. Spice Girls sikerével folytatom most, Say You Be There a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Jöjjenek most a további heti programok, például a Körösi Möcs Fesztivál is ezen a héten lesz, pénteken és szombaton a Cifra kertben, pénteken Sterminskivel, Minával, illetve Szecseivel és Jaminával, szombaton lesz majd főzőverseny és bemutatók, 18 órától Chris Rudy élő koncert és 20:30-tól Honey Beast élő koncertje is látható majd. Múzeumok éjszakája ezen a hétvégén a Damjanich János Múzeumban szombaton 16 órától ízekbe zárt történetek, kiállításokkal, mézes kalács készítéssel, előadásokkal. 22 órától táncázzal, a Szakajtó népzenei műhelyjel, 23:30-tól pedig tízugrással. A szolnoki vasúti almáriumban 16 órától szombaton lesznek tálatvezetések, retro oktatófilmek, 18 órától pedig teraszkoncert, a MÁV férfi kórus és a szolnoki Kodály kórus közös műsora is látható. A múzeumok éjszakáján szombaton 16 órától a Reptárban lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi, szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tálatvezetés is. A művésztelepen 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel várják az érdeklődőket, de lesznek műteremlátogatások is. Törökszent Miklóson a múzeumok éjszakáján szombaton 15 órától lesz vásári forgatag, 17 órától látható a Csicsogó Báb Színház előadása, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de még lesz tűztánc, boszorkány báb égetés és tűzugrás is többek között. Este 10-től pedig a Varázskönyv titka, családi mesés kalandozás is lesz a könyvtárban. Strandnyitó parti abátszalókon a Tiszató strandon, szombaton 10-től családi és gyerekprogramokkal, este beach diszkóval, 20 órától pedig a Happy Gang koncertjével. Süsü Családi Fesztivál kisújszálláson a Városháza téren, vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától pedig Bíró Csongor műsorával. A jetlaggel folytatom a hétfőt, nincs lehetetlen a legjobb zenék között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok belvárosában a Tisza Virág Fesztivál miatt korlátozásokra, terelésekre és lezárásokra is számítani kell, ne megszokásból vezessenek. A hónap végéig tart a félpályás lezárás a 4-esen itt Szolnoknál a Szent István Tisza hídon. A 4-esen továbbá a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pirisnél közműépítés miatt van útszűkület. Monornál az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szóváti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Ugyancsak Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Tiszafüred belterületén a Tisza-Szőlőse vezető úton van félpályás lezárás. Püspökladányban a Kálvin térnél kell útszűkületre számítani. Útszűkület van Tápiószecsőn a 31-esen. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de a 106-os kilométernél Debrecennél is sávlezárás van útépítés miatt. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás mellett lehet ott közlekedni. Ahogy Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Nekem ennyi volt a hétfő, köszi a figyelmet, további Best FM-es időtöltést kívánok a Rasmusszal, és ezúttal az In The Shadows-zal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyári időnk lesz némi esővel, kiváló a tavaink vízminősége, Csalók élnek vissza a Nemzeti Nyomozóiroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége, a Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy gyárakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
1: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a Szolnoki kalandparkban. A férfit súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pénteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Két Grammy-díjas géniusz, hogyha találkozik, bár Fatboy Slim sem a Praise You-ért kapta a Grammy-t, és Purple Disco Machine sem a Praise You remixéért kapta az arany szobrocskát, de ez a most érkező dal értékéből egyáltalán nem von le sem ennyit sem. Classic House a menő az előttünk álló 120 percben, hiszen ez a hét első napja, mármint a hét első munkanapja, vagyis hétfő van, úgyhogy 6 hét igény White Boy, hétfő Lauer, Krisztián a lemezjátok mögött, indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 120 perc hetente egyes stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjétek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt, és hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni, az info@bestfmbudapest.hu-ra. Ha pedig még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a mi saját Night Shift-es oldalunkat, Best FM Night Shift, Facebookon, Instán, a Best FM Rádiót pedig Best FM Rádió Magyarországként találjátok meg ugyanitt. Fine.

0: Ouais, moi.
1: Oh, baby.

És a Best FM-en kívül a legnagyobb sztárok mixben még a Mixcloud-on találhatóak meg. Oda töltjük föl korábbi nácsiptes mixeinket. Ki többet, ki kevesebbet. Az enyém közül már 150 ott van a profilomon. Elérhető, közben természetesen olvasgatható a mixekhez mellékelt tracklista is, szóval, ha szeretnétek egy-egy darról tudni, hogy pontosan ki az előadója, milyen remixben játszottam, akkor ott a tracklistában megtaláljátok erre a választ. mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor ezt a profilomat keressétek.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Arrébb van még Seal következő budapesti koncertje. Július 30-án érkezik majd megint Magyarországra, de hát azért rákészülni sosem árt. Pláne, hogyha valakinek olyan brutális dalok vannak az életművében, mint neki. Színnél egy picit hamarabb fog érkezni Lauer Christian. Ő pár percen belül át is veszi a hatalmat a lemezjátok meg a keverő fölött. Mert ugye hétfő van, ami a Classic House jelenti, ami meg hát azt jelenti, hogy héttől már Lauer Christian válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubhimnuszaiból. Szóval gyorsan helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek a legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
1: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyány térnél sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcshőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha egyébként akarod tudni, ha feltétlenül el akarsz veszni így a stílusbesorolásokba, ez indie rock.
4: Indie rocknak sorolták be?
3: Igen.
4: Azt hogy?
3: Nem tudom, azt a Fedde, amikor ugye hát jött és nagyot ment ugye az első albumával, ugye Put Your Hands Up for Detroit, Let Me Think About It, akkor nekem volt szerencsém vele interjút készíteni, és akkor ő is mondta, hogy hát ugye Amerikában akkor tájt kezdett el így ez az elektronikus tánczene a rádióban, stb. De azt mondja, hogy neki például azt kellett, hogy ezt a dalt indie rock kategóriába sorolták be, hogy csibészségből vagy véletlenül, de hogy, azt mondja, hogy
4: igen, hogy adásba tudjon kerülni.
3: Igen, elkezdett pörögni ez a dal, és azt mondja, akkorát lódított az amerikai ismertségén, hogy az elképesztő, úgyhogy...
4: De egyébként mennyire durva az, hogy ugye Amerikából jött a house műfaj.
3: Igen.
4: És ugye vissza pedig Amerikába Európán keresztül.
3: Igen.
4: Tehát
3: igen,
4: ugye a commerce. Tehát
3: igen,
4: hogy
3: igen.
4: Ezt valahogy még mindig nem tudom összetenni. Tehát valahogy ez ilyen nagy megfejtés számomra.
3: Hát akkor hétfői indie rock DJ-nk Lauer Christian.
4: Szavaztok! Indie rock, úgy.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Daráljuk fel a kötelezőt, már emlődj az elérhetőségeket illeti. Best FM Night Shift, Facebookon, Instán itt találtok meg minket, itt a Best FM Night Shift-es lemezlovasokkal, bulikkal kapcsolatban találtok információt, hogyha úgy nagyobb szélességben, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, szóval hogyha nagyobb körben érdeklődjétek a Best FM

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lower.
1: Nem, ez nem a Pump It Up. Ebből lett a Pump It Up, ugye?
2: Így van. De nem is tudom, ez a sampling már valami nagyon-nagyon korai, tehát ez is valami 80-as évekből merítették.
1: Ez Carl Kennedy? Vagy mi volt az eredeti?
2: Ez a Carl Kennedy féle verzió, igen. De nagyon-nagyon jól sikerült a vokál. Nem is értem. Tehát a Carl Kennedy egy ausztrál srác volt, aki egyébként tényleg jött, a Stilton jelent meg ez a zene, és utána el is tűnt.
1: Na, hogy ti ne legyetek egyre bizonytalanok dalcímmel előadó a kapcsolatban, ezért micsoda mázni, hogy a mixek mellé mindig felkerülnek ugye a tracklisták is, a mixek pedig hova kerülnek fel, kedves tisztelt?
2: A mixcloud.com/DJ Lower, illetve a mixcloud.com/DJ Lower, még egyszer, igen? A mixcloud.com/Lower and Kaládoldara.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Hú, azt láttad múltkor a Red Rock, a híres Red Rock amfiteátrumot csinálta most ezt a Monolith showját, a Getta?
2: Nem láttam.
1: Hát és így álltak még egy fél órával a buli előtt, hogy most akkor megtartsák, vagy ne tartsák. Havazott. Hát ott még az ott simán elképzelhető ilyen április környékén, hogy izé. Úgyhogy, de hát teltház volt, úgyhogy nem tehették meg, hogy izé.
2: Persze.
1: Hóesésben hallod, olyan bulit pirított, és azt mondta, hogy atya úristen.
2: Na ezt meg kell nézni.
1: Játszott régét, játszott újat, azt mondta, hogy elvitte a flow, tudod, hogy így persze. Nagyon jó.
2: Van ilyen egyébként, amikor az emberben megjön a stenk, tehát vagy úgy, hogy mond a kicsit a dű is, meg tehát
1: igen, így, azért is megmutatod.
2: Azért is így van. Nekem volt egyébként ilyen régen. Egyszer fordult elő, azt hiszem, de talán volt azért még többször is, hogy az alsós Decion. Rövid nadrágba mentem, és ott köztudott volt, hogy állítólag nem lehet bemenni, és így vittem a lemezeimet, és nem engedtek be. Mondom, srácok, mondom,
1: zenélni
2: nem kell, mondom, egy fél óra múlva, nem is tudom, azt hiszem, a Jován játszott előttem, le kell váltanom, mert nyom. Nem jöhetsz be. Jó, rendben, és akkor mondom, mi a megoldás? És az egyik portás adott nekem egy hosszú nadrágot, fel kellett vennem, és így mentem be diszkózni. Na most az a buli, ami ott volt. Tehát az a... Ugye, miből volt a Dexion?
1: A Dexion-salgó.
2: 13-as kulcsokkal szét lehetett bontani a helyet. És úgy, ahogy van, a szét is bontottam majdnem. Komolyan, nagyon-nagyon durva volt. Nagyon komoly kis közönség volt. Hát ez ilyen...
1: Én azért levettem volna a nadrágot. Már csak azt, amit kaptál a helyzet, nem úgy, hogy akkor nesztek itt van ki a cerk az asztalra, de hogy... Mindegy, jó van, abban már bele sem menjünk, hogy egyébként Lauer Christian full pucéra nyomta végig ezt az órát, ez csak ide. Na, jó van, köszönjük szépen, jövő hét.
2: Én köszönöm, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kissé változékony, de meleg nyári időnk lehet. Górcső alatt az airfryerek. Idén is mehetünk a horvát tengerpartra vonattal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől Vaskuti Gergely felel a legsúlyosabb gyermekvédelmi bántalmazási ügyek kivizsgálásának összehangolásáért. A pszichológusként és kriminológusként is dolgozó szakembert Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bízta meg miniszteri biztosként. Vaskuti Gergely gyermekotthonokban szerzett tapasztalatot, kutatásai pedig a gyermekek kizsákmányolására és a fiatalkori bűnözésre is kiterjedtek. Feladata az lesz, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi ügyek teljes hátterét. Az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Az Európa Tanács is kivizsgálná a szarajevói embervadásztúrák ügyét. A gyanú szerint külföldiek pénzért vehettek részt civilek elleni lövöldözésekben a boszniai háború idején 1992 és 95 között. A mesterlövészek minden tizedik áldozat a gyerek volt. Az ügyet egy dokumentumfilm és több feljelentés nyomán kezdte vizsgálni több európai ország hatósága. A feltételezések szerint egyes külföldiek a várost körülvevő magaslatokról lőhettek a civil lakosságra. Szarajevó csaknem 4 évig tartó ostroma alatt mintegy 11 ezer civil vesztette életét, 14 ezer gyermek pedig megsebesült. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az édes sós ellen. Hát lesz egy ilyen párharc is a következő órában 8 és 9 óra között. A Salt and Pepper hozza majd a hip-hop és a rap savát, borsát, úgymond a súppal. Az édeset pedig a Sugar Babes fogja majd képviselni az Overload-dal. Ők indítják ezt az órát itt a Besten, ahol egészen éjfélig tart a Night Shift.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól. A Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az kb. Olyan, mintha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris Le Friant, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation itt a best-en a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol lapok is megírták, hogy végre kész van az új Jamiroquai album. Befejezték a dalok rögzítését, úgyhogy már a mastering tart, és hát remélhetőleg innen most már tényleg csak hetek kérdése, hogy az új Jamiroquai albumot hallgathassuk. Addig is egy klasszikus érkezik, a Kent Heat itt a Best FM a legjobb zenék között.

Rastafem a legjobb zenék. Ricky Martin azért olyan nagyon nem kényeztetette minket az elmúlt évtizedekben magyarországi koncertekkel. 2006-ban volt itt először, aztán rögtön kellett rá 12 évet várni, hogy megint jöjjön. Most azért már viszonylag sűrűbben tűnik fel Magyarországon. 24-ben volt egy ingyenes koncertje a Hősök terén, és egy hónap múlva ismételten jó szokásához híven mondhatni. A Pap Lászlóban lehet majd őt élőben látni. She Bangs! Ez itt a Best-e.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül kútfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Minden esetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. A most érkező Savage Garden, You're Not To The Moon and Back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiváló a tavaink vízminősége, gyenge lehet az idei megytermés, Csalók jönnek vissza a Nemzeti Nyomozó Iroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy árakhoz és megy termék árakhoz képest nem lesz.
1: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfi súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karateval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcs hőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy azt sejteni lehetett, Timbaland a múlt hétvégi szegedi fellépésére természetesen senkit nem hozott azok közül, a világszárok közül, akikkel az elmúlt évtizedekben együtt dolgozott, de általában így is parádés volt a fellépés. Ha valaki lemaradt volna róla, akkor Timbalandot pótolhatja nálunk a következő órában a The Way I Are. Érkezik nem sokára itt a Bestem.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék egyetlen dalban összefoglalta az előző percekben a Valmár a következő 6 nap időjárását. Tényleg égetni fog a nap. Napról napra egyre jobban és jobban. Holnap még 27 fokos nappali maximumra kell számítanunk, de ez csütörtökön már 33 lesz, vasárnap pedig már a 36 fok sem elképzelhetetlen, és holnap ugyan még lesz egy picike felhő az égen, de már holnaptól fogva magas UVB sugárzásra kell számítani országszerte.

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

Best FM a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szeszés pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorkaboltja az, ami egyedül nincs fizikailag, csak egy ilyen dala van, a Candy Shop, ez jön most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Segítik a gazdaságok generációváltását. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek a legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
1: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyány térnél sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: David Guetta múlt héten három éjszaka egymás után töltötte meg a Stade de France stadiont, éjszakánként 80 ezer ember, Monolith elnevezésű gigasójával. Minden este más-más sztárvendég tűnt fel mellette a buli egy pontján. Csütörtökön rögtön Jennifer Lopez-el kezdett, ha mi nem is vele kezdünk, de ő is jön majd a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, One Hit Wonder, egy slágeres előadó. Van ebben egy picit ilyen lenéző, lesajnáló hangsúly, pedig legyünk őszinték, a legtöbben örülnénk, ha életükben csak egy ilyen slágert tudtunk volna csinálni. Arról nem is beszélve, hogy annak a jogdíjaiból még az unokáink is bőven jól élnének. Hát egy ilyen One Hit Wonder érkezik. Annika Mózi és a Here Comes.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. So hot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És hogy kiket tartogatunk még a mai utolsó 60 percre? Hát természetesen ugyanúgy, mint az előző 23 órában, a 90-es és a 2000-es évek legnagyobbjai érkeznek 11 és évfél között. És jön a Black Machine a Howie G-vel, itt lesz Yves La Rock és a Rise Up, jön a Soul Searcher és a Féli Lava Show, legelején pedig James Blunt.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 30 órás napokra, meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatásra kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész egyfajta keretbe rendezi az egész sorozatot. És pont úgy, mint az első részben, ahogy Tommy Lee Jones keresett magának utódot, állítólag az 5. részben ugyanez lesz, csak Will Smith keresi a megfelelő fekete ruhás utódot. Men in Black jön az első rész betétdala itt a Best-en.

Best of a Maraikem zenekar, mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami. Megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo-diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Macquelle Idea címmel. Remélem, jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék, eltartottunk akkor ezzel a héttel, zárom a hétfőt, ennyi volt már a Night Shift. Holnap kedd lesz, országosan mindenhol, nálunk is, ami azt jelenti, hogy Hangya lesz majd, aki csatlakozik hozzám 7 és 8 óra között. Ennek köszönhetően természetesen a Night Shift első 120 percét, 6 és 8 között a Funky határozza majd meg. Jön a Soul Searcher és a Feel in Love, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Don't have to leave this town.

story. Hey.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz, s miért rohanok úgy a Kárkár Lewis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script is in the house.